bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.